0: Špeciálny letný rádio.
1: Magnum.
0: Magnum. Muzika.
1: Muzika, koju najviše voliš. Magnum.